Du garzume i se dan svevne ardasvu pa duhanit. Ajda psosan kiho skenen kellervu adikadik. Kellervu me nuho sumen abagut stafumen sats. Ajt hoskere vor lësumen adikadik.